Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Watch me, brother. Leave taking. Buy sugar.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készített.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Erre az évre 2% körüli gazdasági növekedésre számít a kormány. Több milliárddal növelte meg az autópálya koncesszió módosítása a költségvetés terheit. Hidegfront hozott lehűlést. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez a duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor Köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés módosítása. Ezt írta a közlekedési és beruházási miniszter. A változtatással az előző kormány a háborús veszélyhelyzet miatt átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét, miközben az eredeti koncessziós szerződést eleve csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a Tisza kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU a Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban maradna és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csaknem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak. Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a Die Linke tartományi választási sikerei miatt. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság a szélső jobboldali alternatíva Németországnak Mecklenburg-Előpomerániában elért sikerei miatt, a Németországi Zsidók Központi Tanácsa pedig a radikális baloldal, a Die Linke Berlin tartományban tartott választásokon aratott sikerei miatt fejezte ki aggodalmát. Megalapozott gyanú hiányában elengedték az erzsébetvárosi gyilkosság ügyében elfogott férfit. Péntekre virradóra a 7. kerületi Akácfa utcában egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Azt követően a rendőrök elfogtak egy 40 éves férfit, de megállapították, hogy a megalapozott gyanú nem áll fenn, ezért szabadon távozott. Az elkövetőket továbbra is keresik, a 48 éves Rostás Zsoltot és társát elfogató parancs alapján körözik. Hidegfront hozott lehűlést. Az erős szél miatt riasztást adtak ki az Alföld jelentős részére. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál.

0: Jazz Napló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazz klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Több ezer milliárddal növelte az autópálya koncesszió módosítása a költségvetést. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Hozzátette, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év

0: vezető utat úgy kell megtervezni, hogy közben meg kell tartani a társadalmi támogatottságot. A szakértő Orbán Viktor Köcsei beszédére reagálva hozzátette, semmi jelét nem látja a volt kormányfő által előrevetített gazdasági összeomlásnak. Súlyos vereséget szenvedett a Német Keresztény Demokrata Unió a tegnapi Mecklenburg előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá voksát. A CDU a fővárosban csaknem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. Ismét orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyermek és egy nő halt meg a légi csapásokban. Találat ért egy logisztikai központot, a bojarkai gázelosztó állomást és az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger felett. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Napos felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet zápor, zivatar, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazz számomra szabadságot jelent.
2: Ami lehetővé teszi azt, hogy abszolút ki tudjam fejezni a saját zeneiségemet és a saját zenei gondolataimat az adott dalon belül, legyen ez téma, éneklés, vagy a szkett improvizáció, igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Pálmai Panna, énekes, énektanár, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Hát én is örülök, hogy itt vagyok, szia Máté, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Ugye egy kicsit végigmegyünk kronológiai szempontok alapján a zenei pályádon, és ennek van egy egyértelmű kiinduló pontja a te életedben, ami úgymond az első mérföldkő lehet, vagyis azt gondolnám, hogy az első zenéhez, akár jazzhez kapcsolódó élmény, amit fel tudsz idézni.
4: Igazából két jazzhez kapcsolódó élményem van, és ezek időben elég távol vannak egymástól. A legeslegelső, amikor igazából nem tudtam, hogy mi az a jazz, nem tudtam, hogy az a dal, amit hallok, az az, de a nagyapám mindamellett, hogy nőgyógyász volt, amellett jazzzongorázott is, úgyhogy gyerekkoromban a karavánt azt így meg kellett tanulni, tehát az így része volt a felnővésünknek, hogy a két bátyámmal együtt mind a hárman tudtuk játszani a karavánt, na hát akkor fogalmam sem volt, hogy ez egy standard. És akkor telt múlt az idő, teljesen más pályára készültem, és a bátyám megmutatott nekem egy Harcsa Veronika lemezt. És igazából nekem az volt az első olyan találkozásom a jazzzel, hogy na, úgy mondta, hogy na ez jazz, és akkor ezt most hallgassd meg, és az nekem egy ilyen szerelem első hallásra dolog volt, és onnantól kezdve ott motoszkált a fejemben, hogy de jó lenne énekelni, és azon belül eljön a jazzt énekelni, de hát azért elég sok idő eltelt, mire eljutottam a végleges döntésre.
3: Ekkor nagyjából mennyi idős voltál, amikor ezeket
4: hallottam? Szerintem olyan 17 voltam, amikor a bátyám mutatta ezt a felvételt, és akkor el is jöttem, békésen nőttem fel, ott éltünk, és akkor még gimnazista voltam, de fel is utaztam ide Budapestre, és megnéztem az A38-on a Harcsa Veronika koncertjét, és hát ámultam, bámultam,

0: Azt megelőzően, mielőtt hallottad volna a Harcsa Veronikát, már úgy énekelgettél, vagy ilyen hobbi szinten?
1: Hát állítok, egyfolytában benne állt a szám.
0: Tehát hallott a családod már akkor énekelni, jó, esetleg
1: persze,
0: iskolában
1: persze.
0: Is?
1: Meg hát iskolában is, énekar, ilyesmiben voltam, de hogy igazából az volt, hogy akartam énekelni, csak akkor a zeneiskolában Békésen nem volt énekszak, és akkor azért zongorázni mentem. Tehát egy

0: Egyébként a családunkban a zenetanulás az kötelező volt, és ezt nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a mai napig, mert nagyon sok mindent akkor megtanultam, és egy csomó minden, ami gyerekkorban történik, azt nagyon nehéz felnőtt korban bepótolni zenetanulás ügyileg, vagy hallás, vagy ilyesmi szempontjából ritmus. Szóval, hogy zongorázni kezdtem, klasszikus zongorázni emiatt, de az éneklés az meg így hobbiból folyamatosan megállás nélkül otthon.
1: Most keverjük bele egy picit, felrúgom azonnal ezt a kronológiai rendet, de aztán vissza fogunk ide kanyarodni, mert említetted, hogy aztán később ez már nehezebb lehet, hogyha valakinek nem voltak meg ezek a zenei alapok gyerekkorában, és ugye mivel tanítasz is, hogy például, hogyha te találkozol ilyennel, aki mondjuk tehetséges, tehát mondjuk énekesről beszélünk, szépen énekel, de nincs meg az a fajta szolfézs ismerete, akkor egyáltalán még azért lehet neki valamilyen utat mutatni?
0: Persze, meg igazából nem is a szolfézs ismeret itt szerintem a lényeg, hanem az, hogy olyan dolgok, amik gyerekkorban játékosan mennek az ember fülébe, vagy akár aztán a készségeik közé, tehát hogy egy népdal tisztán való eléneklése, vagy mondjuk a hang közöknek a távolság, még nem is megnevezve, de azt, hogy halljam, hogy ez nagyobb, kisebb. Szóval ezek gyerekkorban észrevétlenül bemennek, akár egy énekzene órán is, hogyha jó az az énekzene óra. Persze a szolfézs óra, meg a hangszertanulás, meg ilyesmi, az iszonyatosan sokat dob ezen az egészen, és hogyha ez nem történik meg gyerekkorban, akkor igenis meg kell történnie felnőtt korban, ami viszont sokkal-sokkal nehezebb, tehát sokkal lassabban tanulja meg akkor az illető, sokkal többet kell vele foglalkozni. Nem lehetetlen, de most vannak is a tanítványaim között olyanok, akik gyerekkorukban egyáltalán nem tanultak zenét, és most énekelnek. Szóval, hogy egyáltalán nem lehetetlen, de küzdelmes is érződik a különbség a között, aki tanul gyerekkorában, sokkal gyorsabban tanul felnőtt korában is.

0: az, hogy hány éves kortól lehet elkezdeni, vagy van-e egyáltalán egy ilyen korhatár, például akiket te tanítasz, az definiálható, vagy jöhet hozzád bárki?
1: Definiálható olyan szempontból, hogy két korcsoportra bontanám, tehát aki ilyen 13-14-15 alatt van, vele semmiféleképpen nem hangkép, mert a mutálás az ugye mind a két nemnél van, és az idő alatt nagyon finoman kell bánni a GG-vel és a hangszalagokkal, de abban az időben nyugodtan lehet zenei dolgokat tanítani, stílusbéli dolgokat tanítani, ritmust fejleszteni, periódus érzéket fejleszteni, de ha lemegy a mutáció, amit én örülök, hogyha ellenőriz egy foniáter, akkor onnantól pedig megkezdődhet a hangképzés. Az igazi komoly munka a hangszalagokkal az inkább a mutálás után kezdődik, ezért nekem több a 15 év feletti tanítványom, de van néha egy-egy fiatalabb is.
0: De miért van akkor ez, hogy általában a fiúkhoz kapcsoljuk ezt a mutálást?
1: Mert nekik sokkal evidensebb. Tehát ott a nőknél is van mutálás, de a férfiaknál sokkal evidensebb, ott nagyon mélyül a hang, és hogy ugye nagyobb lesz a gége a növekedés által, és hogy szóval ott egyértelműen érezzük, hogy a pici vékony fiú hangból aztán lesz egy férfias mélyebb hang.

0: Hogyha visszakanyarodunk most ott a még a te zenei kibontakozásod első állomásához, vagy első éveihez, A38 Harcsa-Veronika koncert, igen. És akkor utána megfogalmazódott benned, hogy konkrétan ezt tanulni is kéne?
1: Igen, abszolút, és elmentem orvosi egyetemre, de nem, szóval, hogy szerettem, nagyon nehezen hagytam ott, eleinte ment is, aztán amikor már jött a zene, akkor egyáltalán nem is tanultam utána már, meg nem olyan figyelemmel fordultam afelé, de hogy ott még egy ideig elszakadtam ettől a gondolattól, és ahogy így az egyetem miatt Pestre költöztem, motoszkálni kezdett a gondolat, hogy hát itt már több tanár elérhető, itt már akár elmehetnék magánórára is, és akkor így szépen megfogalmazódott a gondolat, hogy akkor elkezdek tanulni énekelni.
0: Még azt ezt hadd kérdezem meg ennek kapcsán, hogy te többet tudsz az orvosi tanulmányaid miatt a éneklésnek a mechanikájáról?
1: Hát az biztos,
0: hogy... Segít ez a tanításban, vagy az
1: nekem
0: éneklésben?
1: Segít, ez egyébként néha-néha vitázom is erről kollégákkal, hogy ez mennyire segít. Nekem segít, mert segít átlátni az egész szerkezetet. Bizonyos részeit az éneklésnek még most is kutatják, tehát hogy azt nem tudom mondani, hogy mindent értek, mert ez tényleg még csomó minden kutatás alatt van, de volt már olyan probléma, amire azért jöttem rá, mert ismerem az anatómiát, és abból lett egy ötletem, és azt hittem, hogy most valami olyan felfedezést tettem, hogy ezt még soha senki, tényleg ez volt az érzésem, és aztán, mikor kutattam utána, akkor természetesen ezt már mások is megfogalmazták, de hogy jó érzés volt, hogy na erre magamtól jöttem rá, még ha már mások meg is előztek, de hogy felfedeztem azt, ami, és ez tényleg az anatómiából végig gondolva, hogy mi lehet itt, mi szorulhat, mi okozhatja, és ez egy jó érzés, de pont a héten nevettünk az egyik tanítványommal, mert hogy mind a mellett, hogy így értem, meg van egy elég konkrét elképzelésem arról, hogy működik a rendszer, mégis amikor instrukciókat adok, hát az borzalmas. Tehát az azért, képzeld ide, csináld ezt, gondolj egy nagy sóhajtást, tehát hogy abba az, pont ezért nehéz az énektanítás, mert nagyon kevésszer segít az, ha konkrétumot mondok, és sokkal inkább segít az, ha képi, vagy valami elképzelés, vagy mutogatunk hozzá, szóval.
0: Lehet, hogy itt ez egy kép, vagy egy valakinek a látványa az, hogy ő hogy csinálja, vagy mert most akkor itt most sóhajts, vagy csináljuk, gondolom ez még meg is köti egy picit a kommunikációt talán.
1: Eleinte megköti, aztán most már, hogy jó pár évet csinálom, így most már annyi improvizatív rész van az órán olyan szempontból, hogy innen-onnan jön egy gondolat, és akkor igazából azt veszem észre, hogy már 8féleképpen mondom el, és akkor lehet, hogy a 8. betalál. Valahogy mindig megtaláljuk, hogy mi az, ami segít, és az a nehéz ebben, hogy nekem meg kell hallanom, hogy nem látom ugye, hogy mi történik benne, nem is tudom érezni azt, amit ő érez, meg hogy esetleg hol feszülnek, és hogy meg kell tanulni, meghallani azt, hogy neki hol van az elakadás, meg hol van a problémája. És ez olyan érdekes, mert az elmúlt, főleg egy-másfél évben, így már sokkal inkább meghallom, hogy mit is kellene ahhoz csinálni, hogy jó legyen, és hallom, hogy hol szól a hang, és hogy nagyon érdekes, hogy így hozzátanulja, vagy hát, hogy megtanulja a fülünk, hogy elkezdünk szinte azzal látni, hogy hol is szól a hang pontosan.

0: És lelki tényezők is belejátszhatnak abba, hogy éppen valaki hogy szólal meg, vagy mennyire szorul, vagy az előbb is mondtad ezt, hogy éppen
1: hogyne.
0: Ott... Csak már hogyne, orvosilag, persze. Nem tudom, ez már egy kicsit egy ilyen...
1: Hát ugye minden... Nem, szerintem ez a teljesítményszorongás, ez egy elég konkrét, és van is zenei fogalom, tehát zenei teljesítményszorongás, ez egy létező fogalom, és hogy engem ez olyan szempontból is érdekel, hogy rettenetesen szorongó voltam mindig is, most már sokkal-sokkal jobb, de nagyon, tehát a saját bőrömön is tapasztaltam, hogy nagyon tudja befolyásolni a szorongás, az izgulás, a félelem, azt, hogy hogyan lélegzem, hogy hogyan indítom el a hangot, hogy végig remegek közben, de hogy ahogy az énektechnika fejlődik, ezáltal kicsit a magabiztosság is, úgy ezek a tünetek csökkennek, és egy idő után már azt a visszajelzést kaptam, hogy én úgy éltem meg, mint hogy végig remegtem volna, ez főleg a Zeneakadémián a vizsgáimon, tényleg végem volt, nagyon izgultam, és aztán mindig azt mondtak, ó, nem is látszott, nagyon magabiztos voltál, és én meg belül meg valami teljesen más valóságot érzékeltem, de hogy egy idő után felfejlődik oda a technika, hogy ez kevésbé érződik.

0: lesz tovább.
1: Hogyan tudtál te ezen felülkerekedni, amikor mondtad, hogy régen sokkal izgulósabb voltál, de most már nem, ebben akár az éneklés is segített?
2: Az éneklés maga, igen, mert az ugye alapvetően olyan, tehát hogy ha valaki ezt hosszú távon műveli, akkor vannak erről kutatások is, hogy a well-being, tehát az, hogy jól érzem magam, alapvetően azt tudja fokozni. Na de hogyha valaki professzionálisan műveli, ott nem biztos, tehát ott azért rárakódik csomó más réteg is, de igen, maga az éneklés, meg egyébként nekem a tanítás nagyon sokat segít, mert hogy ott félre kell tennem azt, hogy én most valami tökéleteset és jót akarok mutatni, hanem valami, tehát hogy az adott pillanatban a legjobb megoldást keresve én is kísérletezek akkor, és főleg az utóbbi egy évben volt egy ilyen nagy felszabadulásom, hogy már bármit megmerek mutatni órán, és ezáltal egyébként a színpadon is sokkal-sokkal lazább vagyok, mint voltam.
1: Szóba kerültek magántanárok, de aztán a Zeneakadémia is. Mi volt az első pont, amikor konkrétan meghatározható, hogy egy tanár a kezei közé vett?
2: Sok tanárhoz jártam. Most nem sorolnám végig, de van egy nagyon kiemelkedő emlékem. A Etüd Konszipa jártam a Vinant Gáborhoz. És akkor még orvosira is jártam, szóval, hogy egy elég kaotikus időszak volt, próbáltam magam meggyőzni arról, hogy hát lehet, hogy mégis kéne az orvosi diploma, de már nagyon az éneklés felé vágytam. És hát úgy visszaemlékszem arra, hogy semmit nem értettem abból, hogy mi történik. Tehát hogy itt most gyere egy dorskálát, jó, de hogy nem tudom, mi az a dorskála. Szóval, hogy tényleg fogalmam sem volt semmiről, de nagyon élveztem így is az órákat, meg Gábor nagyon bátorított abban, hogy improvizáljak, szerintem össze-vissza improvizáltam, de hogy így olyan szabadnak és játékosnak éltem meg azt az időszakot, és az az érdekes, hogy később, amikor így felnőtt fejjel nekivágtam a Zeneakadémiának, akkor előtte is elmentem a Vinant Gáborhoz. És akkor már az volt az érdekes, hogy na, akkor már értettem, hogy miről van szó, értettem, hogy merre akar vezetni, meg hát nyilván akkor már sokkal több tapasztalatom volt, meg tudásom, és az aranyat ért az a pár óra, amit ott voltam, nagyon sok minden még most is áll össze abból, amiket mondott. Vagy mondjuk van, hogy koncert közben is eszembe jut, hogyha valami olyan történik, mert mondta, hogy igazából a jazznek az egyik lényege az, hogy ott abban a pillanatban történik valami, amire reagálni fog majd a zenekar, vagy akivel együtt játszom, és hogy igazából ezeket az ilyen tökéletes pillanatokat kell keresni, és ezt addig nem értettem, amíg nem mertem én is így kicsit szabadabban akár improvizálni, akár kísérletezni, és akkor az arra való reakció, az első ilyen egyébként pont az Olá Krisztiánnal volt, hogy így valamit csináltam, és akkor lereagálta, és akkor így egymásra néztem, na és akkor ezek az ilyen, szóval akkor így eszembe jutott, hogy ja, értem, szóval ez az a pillanat, amit keresni kell.

0: Még az improvizáció is felszabadító erejű volt számodra?
1: Hát eleinte nem.
0: Eleinte az tipikusan szorongást okoz, hát aztán
1: igen,
0: talán.
1: Igen. Amikor nem tudtam, mit csinálok, akkor felszabadító volt, mert ugye nem tudtam, hogy mit csinálok. És olyan jó volt, hogy jaj, játszogatunk a hangokkal. De hogy később, amikor már sok jazzt hallgattam, meg hallottam, hogy csinálják a nagyok, hát akkor elég sok szorongást okozott. Van, hogy a mai napig, hogyha valami olyan nehezebb feladat van, de most már talán el tudom magam benne engedni, de ezt még most sem mondanám 100%-osan, hogy én csak úgy nagyon lazán bármikor kiállok és improvizálok. Vannak olyan dalok, meg olyan helyzetek, amikor igen, de vannak olyanok, amikben azért nagyon figyelnem kell, és akkor izgulok.
0: És akkor, amikor elkezdtél már éneket tanulni, vagy akár lehet, hogy a zeneakadémiás évek alatt, akkor már egyértelműen benned volt ez a gondolat, hogy kellene valami olyan formáció, ami egy állandó csapat körülötted?
1: Hát igazából ez volt mindig a vágyam, hogy legyen egy zenekar, és ez nagyon szerencsés voltam, mert nagyon hamar összejött. Tényleg nagyon, én ezt nem is tudom, hogy szerencsének, nem tudom, minek gondolom, de lényeg a lényeg, hogy ahogy én eldöntöttem, hogy énekelni szeretnék, akkor nagyon hamar lett egy formáció, akivel egyébként az első koncertünk Bécsben volt, tehát ilyen egészen elképesztő történet, és aztán nem sokkal meg lett a Pankasztik. És a Pankasztikkal is elég hamar értünk el sikereket, és ezt szerintem én nem is tudtam akkor sem kezelni. Most ezt azért nem úgy értem, hogy nem ilyen pop szakmabeli sikerekre gondolok, de hogy azért egy ilyen félig jazz zenekarnál az nagy. Én azt nagy dolognak éltem meg, főleg, hogy a semmiből jöttem már, mint a zenei szempontból, tényleg a semmiből jöttem.
0: De miért mondod ezt egyébként?
1: Hát mert hogy nincs zenész a családban, úgy
0: ja,
1: értem,
0: úgy.
1: És hogy nem
0: úgy.
1: Ebbe nőttem fel. De hogy nem is az van, hogy mondjuk azért az énekeseknél, akiket én ismerek, vagy most így hirtelen belegondolok, azért nagyon sokan már korábban elkezdtek énekelni.
0: És, ja, értem.
1: És nem...
0: Hát valamiért egy ilyen hátránynak élted akkor meg, nem?
1: Hát én ezt egy nagyon nagy hátránynak éltem meg. Mert hogy egyébként elég sok év eltelt azzal, hogy még elmentem ilyen egyetemre, olyan egyetemre, végsem mondom, mert borzasztó, mindenhol jártam, és hogy sokáig megvolt a Pankasztik már mondjuk 3-4 éve is, és akkor emlékszem, hogy valaki szólt, hogy most már ezt egy hobbi énekes, vagy ezt most már így
0: engedd el,
1: és hogy ezt nem mondjad, mert nem jó, hogy egyszerűen nem
0: alul nem becsülted egyszerűen magad, nem?
1: Igen, de vagy én akkor nagyon úgy éltem meg, hogy volt is miért. Most így visszamennék, és megveregetném a vállam, hogy jól van, semmi gond, csináltad, ahogy tudtad. Nyilván nem tudtam, hogy mivel jár a gyakorlás, hogy mit kéne gyakorolnom, hogyan kéne gyakorolnom, mi a gyakorlás, módszertana egyáltalán, tehát semmit nem tudtam ezekről. Én azt tudtam, hogy le kell ülni, és akkor könyveket kell tanulni. De hát a zene az nem így ment, úgyhogy ez nekem hosszú idő volt, míg megtanultam, és ezáltal leküzdöttem magamban azokat a hát érzéseket, hogy későn kezdtem, ez így kevés, így nem lehet ugyanoda eljutni, stb. Stb. Szóval ez hosszú idő volt.

0: El lehet mondani a Pankasztik formációnak a tagjait?
1: Persze. Olá Krisztián zongora, Lisztes Jenő cimbalom, Orbán György nagybőgő, Serei Dániel dob, és a gitáron most két poszt, hogy két ember is van, Ladányi Gábor és Kuper Dávid. Ladányi Gábor már most külföldön él, úgyhogy ő amikor hazajön, akkor jön velünk koncertezni, de most Kuper Dávid helyettesíti, de már nem csak helyettesíti, már ő is zenekari tag.
0: És mindemellett még volt egyéb ambíciót, hogy, vagy ez a zenekar ez úgy mutatta neked az utat, és akkor tudtad követni, hogy ez a te, ebben van a jelened, jövőd, és lassan szépen el is hiszed magadról, hogy nem csak hobbi énekes vagy, vagy volt más akár zenei irányzat, vagy zenei stílus, ami megérte volna, hogy egy másik formációt is esetleg létrehoz?
1: Hát ugye, amikor... eldöntöttem a Zeneakadémiát, az Covid-ban volt, és akkor nagyon sokat lógtunk együtt a Krisztiánnal, az Ola Krisztiánnal, meg a férjemmel, Serei Dániellel. Nyilván vele sokat lógtam együtt, de hogy, és akkor az időtájt mutattak nekem kortárs zenéket, kortárs klasszikus zenéket, meg egy picit ilyen, én akkor úgy hívtam, hogy ilyen nagyon elborult jazzt, és akkor így elkezdtem érdeklődni ez iránt is, és akkor már sokkal több ilyesmit hallgattam, és a Zeneakadémia alatt pedig nyilván egy csomó mindent meg kellett tanulnom, amit addig nem, meg rengeteg olyan standardet is, vagy modernebb darabot is, amiket nem is ismertem, és akkor jött a vágy, hogy hát igen, most már annyi mindent tanultam a jazznek egy másik oldaláról, meg hát a Pankasztik az tényleg sok popos elemet is tartalmaz, tehát ez nem egy echte jazz zenekar, hogy jó lenne valamit csinálni még, de pont akkor jött a férjemnek is az ötlet, és akkor ő megalapította a saját zenekarát, a Serei Dániel Refraction-t, és akkor abba elhívott énekelni, és így jött az, hogy már ezek a akkor még borultabb jazznek hívott művészeti ág, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval hogy abban is kicsit kipróbáltam magam, ami sokkal improvizatívabb, hangszerszerűbb, nagyon nehéz számokat ír a férjem, de hogy abban is kicsit most így kiélhetem ezt a részét a vágyaimnak.

0: Most hogy látod, hogy a Pankasztik hol jár a fejlődésének az útján?
1: Most szerintem egy új erőre kapunk, mert amúgy 12 éve van a Pankasztik, és ezt mindig el szoktam mostanában mondani koncerteken, hogy én már azt is érdemnek tartom, hogy vagyunk, és hogy nem esett szét a zenekar, meg hogy hát rengeteg zenekar így
0: jön-megy.
1: Jön-megy, igen. És hogy nyilván amíg a Zeneakadémiára jártam, tanítottam mellette, hát semmi időm nem volt arra, hogy egyengessem a zenekar életét, de akkor is fönnmaradtunk, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. És akkor most nyár, ez egy sokkal mozgalmasabb nyár volt most, és új lemezt tervezünk, amiről már van, tehát már a fele dal az készen is van, a másik fele még készülőben van, nagyon szeretnénk, ugye a Budapest Jazz Orchestrával csináltunk három dalt, és azt szeretnénk is, hogyha koncerten is elhangozna, ezen dolgozunk most, úgyhogy azt gondolom, hogy most belépett a, hát nem is tudom, a felnőtt, vagy érettebb felnőtt, hát mint én, hogy mondják ezt a 37 éves, ezt hogy mondják ilyen...
0: Rendkívül fiatal.
1: Rendkívül fiatal. Oh, jó.
0: Korába belépett a zenekar.
1: Na, hát igen, hogy már egy ilyen, azért mégiscsak egy érettebb.
0: De az új lendül, új erő, azt igen, te mondtad. Ez igen, jó, nem? Igen. Belépett az új lendületének igen, a igen. időszakába. Vagy új lendületre kapott, tehát ez teljesen stimmel. És hallgatsz egyébként most új zenéket is? Vagy megvannak azok a bevált klasszikusok, akikhez vissza-vissza nyúlsz? Miből tud töltekezni?
1: Is, mindig van valami, amire rákattanok, és olyan típus vagyok, hogy rákattanok valami lemezre mondjuk, és akkor azt addig hallgatom, míg már mindenki ismeri körülöttem. Tehát, hogy akkor azt nekem meg kell mutatnom mindenkinek, és akkor annak is, akit nem érdekel.
0: Természetesen.
1: És most például voltam egy Michael Mayo koncerten, és akkor ő így nagyon inspirálóan hatott rám, és nagyon sok Michael Mayo-t hallgattam, és van egy négy énekesnőből álló, semmit nem tudok egyébként a zenekarról, azt sem tudom, hogy kell kérteni, de úgy van leírva, hogy Soye. Az egyik énekesnőt ismertem korábban, és hallgattam tőle, egyik nagyon jó jazz lemezei vannak. Szóval ez a lemez, van egy Michael Mayo-val közös daluk is, ez nagyon feltölt, és ilyenkor, mikor megyek tanítani reggel, akkor hallgatok ezekről a lemezekről. De egyébként persze van egy olyan listám is, ami a nagy klasszikusok, és akkor természetesen azokat is szoktam hallgatni.
0: Hát akkor várjuk nagyon az új lemezt, és mind a tanításhoz, meg a egyéb fellépésekhez, zenei projektekhez, jövőhöz és új lendületekhez pedig akkor a legjobbakat szeretném neked kívánni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és örülök, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Pálmai Panna énekes, énektanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Klub vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek az államfő. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles idő lesz. Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódás után találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. A 24.hu információi szerint Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Ideális állapotban van a magyar gazdaság ahhoz, hogy visszatérjen az európai gazdasághoz, az ország pedig csatlakozzon az eurózónához, mondta a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke a Kossuth Rádióban. Király Júlia szerint reális esély van az euró bevezetésének. Az inkább hasznos, mint káros lenne az országnak, fogalmazott a közgazdász, aki szerint az odavezető utat úgy kell megtervezni, hogy az a társadalomnak és a gazdasági szereplőknek is elfogadható legyen. Az új kommunista gazdaságpolitikájával a falnak viszi az országot a Tisza kormány, reagált a pénzügyminiszter kijelentéseire a Fidesz. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint a kormányzat inkompetens és a makrogazdasági mutatók romlása miatt hamarosan leblokkolhat a hazai gazdaság. Kármán András tárcavezető a hétvégén arról írt, hogy a gazdaság stabil, az idei költségvetés pedig a nehéz örökség ellenére is elérheti a 2%-ot. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csaknem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást.

0: süt a nap. A hőmérséklet napközben 18 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy egy különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő Elza Valle együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütő hangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Béla teljesen természetes, hogy a kedvenceim közé tartozik, hiszen a munkássága, az egész élete megalapozta azt, hogy Magyarországon ilyen magas színvonalú a jazz muzsika. A Trio Midnight nagyon-nagyon fontos és közel áll a szívemhez. A zongorista Olá Kálmán, Kálcsi, ha mondhatom így, tanárom, mesterem volt, és hát fantasztikus a muzsikájuk. Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: gitárlistával tiszteleg, az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szerintem a jó technika az jó technika a műfajtól függetlenül. Tehát én ugyanúgy klasszikus énektanárnőhöz jártam 4 évig, Bigfalvi Júliához, akinél többek között Rost Andrá is tanult. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajt művel valaki, a hangjával tudni kell bánni, és azon felül megjönnek ugye a különböző stílusjegyek, amik különbséget tesznek a klasszikus ének és az egyéb műfajok között, de mondjuk a helyes testtartás, a jó levegővétel, az ugyanaz, bármit énekelünk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója, Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Minden vitatott szerződés átvilágításáról beszélt Magyar Péter. Napirend előtt szólalt fel a parlamentben az államfő. Németország adócsökkentéssel reagál a gázolaj drágulására. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Kis József, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Legyen nemzeti minimum, hogy minden, ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök közölte, minden vitatott szerződést át kell világítani, ahol pedig jogsértés történt, ott az államnak érvényesítenie kell a nemzet érdekét. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amit sikerült megmenteni a pazarló szerződésekből, azt a magyarokra és a magyar gazdaságra költik. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Baka András erről napirendelőtt beszélt az országgyűlésben. Az ellenzéki pártok nem voltak jelen a felszólaláskor. Az államfő bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Emlékeztetett, az új vezető feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson és helyreállítsa a felelősségrendjét. Támogatta Polyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a média jogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A Magos szerint a gazdáknak járó jövedéki adó kedvezmény a kiemelkedően magas literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. A német kormány október 1-től csökkenti az üzemanyagok adóját. Literenként 17 eurócentet, vagyis körülbelül 62 forintot engednek el a benzin és a gázolaj árából is. Az állam az így keletkező bevételkiesést az energiaszolgáltató vállalatok többletnyereségének megadóztatásával tervezi visszaszerezni. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben. Németországban a gázolaj átlagára rekordszintre, csaknem 900 forintnak megfelelő összegre emelkedett a múlt hét második felében. Légi csapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára. A délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében lerombolták azokat a hidakat, amelyeket az oroszok személyzet, haditechnika és lőszer szállítására használtak. A logisztikai kapacitás csökkenése arra kényszerítette az orosz hadsereget, hogy aktívabban alkalmazzon motorkerékpárokat és más könnyű motoros járműveket. Hideg front hozott lehűlést. Délután főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10 és 16 fok között alakul. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: At words poetic, I'm so

0: Jazz Napló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenei emlékem, mivel én soptoni vagyok, nyilván oda kötődik, ahhoz kötődik, és az első jazz emlékem is oda kötődik. Én ott éltem a szüleimmel nagyon hosszú ideig, oda jártam zeneiskolában, ott tanultam klasszikus zenét, ahogy egy ilyen ifjú gyereket tanítatják a szülei, és az édesapám szerette nagyon ezeket a big band zenéket, ezeket az amerikai big band zenéket, és ott hallottam először jazzt, és akkor az egy ilyen meglátni és meghallani és megszeretni pillanat volt, és onnantól kezdve, ha nem is egyenes volt az utam ebbe a stúdióba, de a jazz és a zene töltötte ki az életemet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kettő okunk és küldetésünk van itt a Földön, a létezésben lenni. Az egyik, hogy boldogok legyünk, a másik, hogy tanuljunk. És hogyha tanulunk, rácsodálkozunk bizonyos dolgokra, akkor lesz szemünk, hogy lássuk, hogy ez mekkora nagyszerű és milyen gyönyörű, lesz okunk a boldogságra. Ha meg boldog vagyok, akkor meg lesz energiám tanulni. Ha meg megint tanulok tovább, akkor megint akkor rá tudok csodálkozni. És ezt a kettőt kell fenntartani, mert semmi más nem okoz örömet igazából. Én kergetem magam a boldogság felé.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán pőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Nem lát esélyt a legfőbb ügyész jelölt támogatására Magyar Péter. Holnap találkozhat az ukrán és az amerikai elnök. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Kis József, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, hogy a végleges döntéssel a frakcióülés után, illetve a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Baka András köztársasági elnök ma jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Az államfő napirend előtt fel is szólalt az országgyűlésben. Beszédében a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőiről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. 12 milliárd forintos egyenlegjavító megtakarítást jelentett be a kormány. Visszavonják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló kormányhatározatot. A beruházás nem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. A kollégium bővítéséről és fejlesztéséről a koronavírus járvány után döntött az akkori kormány. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a König Róbert által létrehozott alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, és összesen csaknem 4,8 milliárd forint állami támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. New Yorkban találkozhat holnap az amerikai és az ukrán elnök. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, miután telefonon beszélt Donald Trump-al. Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait, egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Hideg front hozott lehűlést. Estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben. A szél több felé viharossá fokozódik. A hőmérséklet jelenleg 18-24 fok között van, késő este 10-16 fok várható. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Milyen jövő vár arra, aki kikerül a konzi vagy az egyetem falai közül egy zenész végzettséggel? Mennyire kell ragaszkodni a tanultakhoz, vagy továbbra is nyitottnak kell lenni a tanulásra? Kimozdulhatunk-e a tanult zenei stílusok keretrendszeréből? Hát ilyen szakszerű kérdéseket írtam föl ide az elejére, de természetesen nem csak ezekről fogunk beszélgetni Markó Ádámmal, Szabolcsi Bence fészekkel és Szabó Dániel Ferenccel. Egyébként a srácok olyan zenekarokban játszanak, mint a Special Providence, a New Fossils vagy az Azaria zenekara. De sok-sok formációban találkozhatunk még velük. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Azzal kezdeném, köszöntsetek ti is engem.
4: Igen,
5: szia.
3: Köszönöm
5: szépen. Köszönjük a meghívást.
3: Hogy azzal kezdeném, hogy nekem az a mániám, hogy a legjobb session zenészek azok, akik a jazzből indulnak. Vitatkoznátok? Vagy legalábbis a jazz érintésével, találkoztak már a műfajjal, játszottak ilyen zenekarban. Ne bólogass, mondjad, mert tudod, ez egy rádió típusú
4: műsor. Én maximálisan egyetértek, pont ezért, mert szerintem azok a session zenészek, akik egy idő után elkezdenek a jazz irányába is érdeklődni, az mindenképpen azt mutatja szerintem, hogy egyáltalán a különböző műfajokra nyitottak, és hogy az eszköztárukat azt szerintem szeretnék maximálisan kibővíteni, és az, hogy mondjuk jazzzel foglalkoznak, vagy jazzzenét is játszanak, azt szerintem ezzel hozható párhuzamba.
3: Ez volt Fészek véleménye, de egyébként abszolút egyetértek veled, de annyival egy picit kiegészíteném, vagy kérdezném, hogy ez egy elitista hozzáállás a részemről, hogy ráadásul azt gondolom, hogy ez mégiscsak a zenének egyfajta prémium kategóriája. Most nem csak azért, nem csak a harmóniák miatt, a hangszeres tudás miatt, sok más miatt is a jazz. Ádám?
6: Alapvetően teljesen igazad van, Erika. De azért én finomítanék szerintem, hogy az nagyon fontos, hogy amit a Bence is mondott, hogy a nyitottság nem feltétlenül a jazz, hanem az különböző műfajokra való nyitottság tesz szerintem egy session zenészt sikeressé a szakmájában. És nyilvánvalóan, mivel a jazz a király kategóriája, mind technikailag, mind harmóniai világ, mind ritmikai világában, nyilván ez egy előny, ha ebbe valaki otthon van, de nem feltétlenül gondolom, hogy enélkül ne lehetne valaki sikeres?
3: Én sem, ezt akkor finomítok a véleményemet, tehát semmiképpen nem ezt e felé szerettem volna vinni a beszélgetést, hanem hogy egy nagyon jó alapot ad
6: a
3: műfaj.
6: Hát mert arra nevel, hogy nyitott legyen.
3: Igen,
6: hogy
3: az improvizáció.
6: Legyen. Így van, meg kiszolgál különböző műfajokat.
3: Meg hát önmagában az, hogy igen, hogy tudom én, ez, ma már ha azt mondja valaki, hogy jazz, az nem ugyanazt jelenti, mint a 40-es években mondta abszolút. Valaki azt, hogy jazz, mert annyira szertágazó maga a műfaj is, hogy tulajdonképpen tehát a fúziós zenét kezdve, hogyha most nem sorolnám föl, tehát hogy annyiféle dologba kóstolsz bele, hogyha ezt a műfajt választod, hogy tulajdonképpen mire a végére érsz, addigra már kis túlzással mindennel találkoztál.
7: Amúgy ez durva, szerintem is így van, csak az egy ilyen bökkenő van benne, hogy amikor például konziba, csak ahogy elmondtad az elején, hogy konziból mi lesz, hogy akik jönnek a konziból, meg a jazz tanszakról, hogy amikor már megyünk oda felvételizni, akkor már elvárják tőlünk, hogy bosszanovát játszunk, funkit, swinget, nem tudom mit. Miközben pont akkor cuppannak össze a dolgok ott abban a suliba, a keretrendszerben, meg úgy együtt találtok rá, hogy amúgy a bosszanovát nem úgy lesz jó, hogyha rúgdosom a kicket, mint az állat, hanem hogyha az arányokat úgy állítom fel, és úgy keverem, akkor fog lüktetni. Szóval, hogy azért van egy idő, amíg így összeáll a fejedben egy olyan kép, amit aztán utána fel tudsz majd használni, de én is azzal értek egyet, igen, hogy a jazz zen keresztül le tudsz valószínűleg kísérni egy azariát, igen. Például, ha már igen, témánál vagyunk,
3: igen,
7: mert megvannak a skilljeid, hogy lehozz egy bulit, és hogyha azt kérik tőled, hogy tekerd meg, akkor megtekered, hogyha nem, akkor csak kísérsz, és izé. Szóval, ja.
3: Egyébként, ha szóba hoztad a tanszakot, hogy ti is ezt éreztétek, hogy amikor az iskola kapuig eljutottatok, azt gondolná egy laikus, hogy és akkor belép egy tehetséges fiatal, és ott megtanítják neki a dolgokat. És én is úgy emlékszem, hogy azért ez nem egészen így van a művészeti iskolák zömében, és ezt nagyon igaz szerintem a zenei művészeti szakiskolákra, ez legyen akár egy középfokú, vagy egy felsőfokú, hogy oda már valamilyen szinten van elvárás az, hogy amikor megérkezik az ember, akkor hát majd, hogy nem már egy kicsit készen kell lenni.
7: Hát a váz, azt meg
3: ott
7: kell legyen.
3: A finomítás folyik, hogy így fogalmazzak.
7: Igen.
3: Fészek?
4: Én most kicsit azt hoznám be, hogy szerintem ez az intézményektől is függ. Én a gimi után a Kőbányai Zenei Stúdióba kerültem, Ádi is egyébként ott végzett, és az leginkább a könnyű zenei műfajokra való ilyen szerteágazó ismeretekre szerintem arra helyezte a hangsúlyt, és nyilván utána a jazz tanszék, mivel benne is van a nevében, ugye ez egy kifejezetten jazz specifikus intézmény volt, vagy jelen esetben nekem még mindig az, de például amikor én Kőbányára kerültem, akkor igazából ott szereztem meg azt a szaktudást és azt az ismeretet, ami ahhoz volt szükséges, hogy magabiztos legyek több fajta műfajban.
3: Egyébként ez elmondható, hogy mondjuk aki a tanszakra jár, hogy az most picit így kutatok az emlékeimben, én a 90-es években végeztem ott, és akkor én úgy emlékszem, hogy az én osztálytársaim, iskolatársaim, akikkel együtt muzsikáltam, aki oda járt, az tulajdonképpen az jazzista akart lenni 95%-ban. Tehát, hogy ők azért jöttek oda, mert ők jazzt akartak játszani. Ez változott egyébként az évek alatt, hogy aki jazz tanul, az nem feltétlenül, mert az elején tudja, hogy nem feltétlenül jazzzenész lesz, csak akarja ezeket az alapokat elsajátítani?
6: Én nem tudom, mert én nem voltam jazz tanszak közelében, nem is akartam lenni. Esetleg te lehet, hogy erről többet tudsz.
7: Én szerintem most már akik mennek tanulni az akadémiára bárhova, ott ők már nem azt akarják tanulni, hogy swing vagy izé, nem onnan, nem a tradicionális dolgokat keresik, mert nem is az van már, hanem az egy olyan

0: vagy a, nem is tudom, mondhatnék olyan embereket, akik ebbe a Fusion Jazz kategóriában vannak, és ezek a gyerekek, fiatalok szerintem azt is akarják tanulni, hogy valami újat akarnak. Tehát szerintem most már konkrétan egy ilyen tantervbe bele kell ezt rakni, hogy mi az, hogy a mai kornak a zenélés, meg dobolása, olyanok vannak, mondjuk J.D. Beckett, amit most mondok, nem tudom, hogy kinek van meg, hogy azok olyan teljesen más arányok, technikák, gyorsaság, felfogás, totál más. Onnantól kezdve vagyok Elvin Jones, J.D. Beck között, hogy akkora dolog. Tehát, hogy, és ők is ismerik, és tudom, hogy ismerik, és hallgatják. Tehát ezeket a neveket, akiket mondok, azok biztos vagyok benne, hogy onnan jöttek, hogy végig mentek a Parkertől kezdve a Rollinsig, amit mondtál. Abszolút. És ezt végig is kell csinálni, csak most már bele kell kalkulálni a mostani időszakot is, mert ez így leáldozóban van, vagy így van, és érdekes, és jó elmenni egy ilyen koncertre, de szerintem érdemes tartani az iramot, vagy így figyelni,
1: könnyű
0: hogy mi megy körül.
1: Egyébként? Ilyen iszonyatos információ áradatban, amik körülvesz bennünket?
0: Én egy kicsit utálom. Bevallom. Mert hogyha nem nézed az Instagramot, meg a YouTube-ot, meg a Week First, hogy milyen videókat tesz ki, hogy a Zildjian, vagy azokat mondtál, a dobosokat. Ezek ilyen YouTube channelok, vagy ilyen, nem követed az interneten ezeket a trendeket, ezeket a dobosokat, ezeket a zenéket, akkor így lemaradsz, és így volt már mostanában ilyen 3-4 olyan előadók, itt mondtak, kortársaim, vagy akár a zenekar tagjaim, és mondták, hogy mondom, hogy mi, kicsoda? Hát tudod, aki abban játszik, és annak a basszusgitárosának, a húgának, a testvérének, és hogy kiderül, hogy tök jó, csak nem ismertem, mert már egyszerűen ömlik rám, és nem tudom felfalni annyira.
1: Menjünk vissza egy picit teljesen a kezdetekig. Most visszanézek itt rád, fészek, hogy... Kíváncsi vagyok, hogy honnan jöttetek. Úgy értem, hogy milyen családból, hogy jött a zene szeretet, miért ez a hangszer, amit választottatok, ilyesmire egy picit, ha beszélgetnénk. Fészek?
2: Én 6 éves koromban kezdtem el gitározni. Nekem a bátyám egyszer úgy döntött, hogy gitáron szeretne tanulni, és egyébként ez a művészetek iránti érdeklődés, vagy a zene szeretete, ez jelen volt a családunkban. Édesapám, ő színházban tevékenykedik a mai napig, és igazából ez a színpadi előadásmód, meg a színpadi jelenlét, ezek a körülmények, ez mindig így ott volt így gyerekkorunkban is, és engem valahogy így a gitár központú muzsika kezdett el érdeklődni, vagy azt találtam meg így egészen kicsiként, ami nekem izgalmas volt, az akkori gitártanárom segítségével, és szép lassan, ahogy én is elkezdtem a hangszeren tanulni, utána volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy én ezt komolyan szeretném venni, amikor Tátrai Tibort hallottam először.
1: Hát azt mindenki gondoltuk, ezzel komolyan szeretném venni, igen.
2: Azóta ezt neki is elmeséltem többször is, meg azóta ő igazából rájöttem, hogy az első ilyen teátrai élmény az mindenkinek meghatározó.
1: De akkor is, még nekem is, tehát igen, pedig igen, nincs köze a
2: gitárhoz. Igazából az volt egy annyira energikus koncertesemény, hogy utána én kizárólag ebbe fektettem úgymond az energiámat, és a Kőbányi Zenei Stúdióba 2016-ban vettek föl, ahonnan úgymond így elindult kicsit így a jelenlétem a zenekarokban, vagy így a budapesti zenei életben, egy kicsit ebbe a vérkeringésben megismerkedtem nagyon sok zenész kollégával, nagyon sok segítséget kaptam az akkori tanáraimtól, értelemszerűen magán a hangszeren, hangszertechnikai gyakorlati dolgokban, illetve ők segítettek így az első zenekarokba vagy produkciókba bekerülnem. Idősebb Tornoszki bácsi hatására kezdtem el a jazz iránt foglalkozni, illetve az, hogy a jazz standardekre történő improvizatív játék, azt így általa ismertem meg, vagy hogy miatta kezdtem el ezért nagyon komolyan foglalkozni, mert később egyébként a tanszakra is jelentkeztem, meg ugyanúgy megmaradt ez az érdeklődés az életemben, hogy a jazz is jelen legyen.
1: De... Ez olyan érdekes egyébként, hogy bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy tényleg úgy van, hogy valahogy ez a műfajról, ha elkezdek bárkivel beszélgetni, és hogy ki volt az első, vagy milyen hatással volt rá, hogy valaki mindig mond egy nevet, és nem feltétlenül az előadó nevét, hanem hogy ki az, aki megmutatta neki.

0: műfajt, mert egyébként valahogy ezzel nehezebb találkozni csak úgy. Ez nem jön úgy feltétlenül szembe vele.
1: Igen, meg én azt gondolom, hogy mindig kell valaki, aki egy kicsit így guide-ol ebbe a műfajba, mert én, hogyha mondjuk 13-4-5 évesen találkoztam volna ezzel a műfajjal, akkor nem biztos, hogy tudtam volna úgy dekódolni azokat a zenei eseményeket, amik a zenén belül történnek, hanem szerintem kellett.
0: A gyerekemmel, úgy értem. Igen, most kivételesen ő is itt ül, itt a fal túloldalán, és tudna erről mesélni, hogy hány évesen cipeltem Robert Glasper és egyéb koncertekre. Lehet, hogy ez voltak.
1: Szerintem ez mindenképp hatásos, csak fontos, hogy legyen valaki, aki egy picit segít abban, hogy elmondja, hogy itt most mi történik, vagy mire kell figyelni, vagy hogy kell ezt befogadni. Értelemszerűen olyan is van, hogy valakire ez a műfaj olyan hatást gyakorol, hogy már ez a szórakoztató vagy élvezeti érték már így rögtön az elején megvan. Nem tudom, mondjuk a Kind of Blue-t szerettem meghallgatni. Akkor is, mikor fogalmam se volt, hogy ott most egyébként a zenei.
0: Az olyan, mint a Tarkovszkijnak az Andrei Rubio filmje, amivel én 15 évesen találkoztam, és a filmtörténet egyik legnagyobb alkotása, de hát körülbelül annyit ért belőle egy 15 éves gyerek, mint nem tudom, ami akármilyen matematika képletből, amit egyébként életében nem látott, de valahogy az ember mégis érzi azt, hogy zsenikkel találkozik, vagy gyomrod mélyén, vagy nem tudom, hát ilyen a Kind of Blue is.
1: Igen, most így példának ez jutott eszembe, de hát igen, mindenképp az ilyen jelenlegi kedvenceimet, vagy azokat a zenei hatásokat, akik úgymond formálták a stílusomat, vagy a
0: erről meg fogunk beszélni, egyébként erre kíváncsi vagyok.
1: Az mindenképpen mondjuk ezeknek az iskolai éveknek, vagy a tanáraimnak, vagy az akkori zenész barátaimnak, akik akkor körülvettek, azoknak köszönhető. Igen.
0: Ádám?
2: Igen.
0: Rendes kisfiú voltál, és már óvodában is. Mi volt a jeled?
2: Sárkány. Én zenész családból származom, mind a két szülőm klasszikus zenész. Édesapám a fesztivál zenekarban, édesanyám Magyar Rádióban dolgozott, úgyhogy ilyen formán az egész életemet és a gyerekkoromat egy zenész családban töltöttem, és szívtam magamba ezt az életmódot, és azért nyilván nagyon hálás vagyok, és viszonylag korán már ilyen 3-4 évesen, mivel rengeteg időt töltöttem velük próbákon, meg koncerteken, mivel nem tudtak minket hova tenni az öcsémmel, ezért meg szerettünk is járni koncertekre. A Kármira Buránát játszották a Zeneakadémián, és mai napig emlékszem, hogy hol ültem a kórus, ahol szokott ülni ott fönn a kakasülőn. És a Kármira Buránát játszották, ami tele van ütőhangszerekkel, és az olyan hatással volt rám gyerekként, hogy mindenképp ezzel akartam foglalkozni életemben, és akkor be is irattak zeneiskolába 6 évesen, de természetesen klasszikus tanulmányokkal kezdtem. És azért viszonylag gyorsan kiderült, hogy ez nem az én műfajom, mert hogy ennél én szabadabb szellem vagyok, és nagyon szerettem, nagyon sokat tanultam belőle, végigmentem szépen ott a ranglétrán, megtanultunk mindenféle ütős hangszereket, timpanizni, szilofonozni, stb. De amikor ugye eljött a kamaszkor, akkor beütött a rockzene, beütött a progresszív műfajok, és egy picit a jazz is, és aztán átkerültem Nestor Ivánhoz, aki, tehát senkinek nem kell bemutatni, aki jazzzel foglalkozik, vagy foglalkozott, ugye volt az első talán magyar olyan dob tanár, aki egy nagyon komoly pedagógiai érzékel és egy nagyon komoly rendszert hozott ide, és ő nála kezdtem el fiatal rockerként jazzt tanulni. Nem feltétlenül vágytam rá, hogy én jazzt tanuljak, csak az érdekelt, hogy mivel hogy én rockzenét hallgattam, tehát sem hagytam ki a klasszikusokat, Deep Purple, Led Zeppelin, Hendrixet, meg ilyeneket, és aztán jöttek a modernabb dolgok, szerettem volna nyilván a technikai és elméleti dolgokat megtanulni, amit úgy gondoltam, hogy csak egy ilyen tanártól tudok megtanulni, pláne akkor a 90-es évek végén. És ő nagyon, nagyon szépen kinyitott engem, nagyon sok mindenben guide-olt, és rengeteget köszönhetek neki. Alapvetően a dobóráink nagy részében improvizáltunk, semmi más nem csináltunk. Tehát, hogyha ott volt egy kamasz kisfiú, vagy nem kis fiú, de így, és hát lentek, fentek, minden kamaszkori vívódások, meg minden, és akkor látta, hogy nem tudunk most miről beszélgetni, nem technikai dolgokkal foglalkozni, akkor csak leültünk, és így improvizáltunk, és hát nyilván 10-ből 9-re hasra estem bármiben, amit csináltunk, de tök jó élmény volt, és ez egyrészt, hogy megtanított nyilván szabadon gondolkodni, megtanított erre a rendszerre, és nagyon hálás vagyok neki ezért, és aztán jött nekem Kőbánya, ahol nekem még volt alkalmam olyantól tanulni, mint Babos Gyuszi bácsi, Jávori Vili bácsi, vagy az Egon, Solti János volt a mesterem, Samkó János, tehát azok az emberek, akik még a régi érában már nagyon komoly szaktekintélyek voltak, és rengeteg tudással, tapasztalattal, iszonyatos szeretettel voltak felénk, és mindig arra ösztönöztek, hogy csináljuk meg a saját dolgunkat. És nyilván itt kapcsolódik be az, hogy én ott alapítottam a zenekaromat, a Special Providence-t, ami egy fúziós dolog, amiért valószínűleg engem ebben a műsorban meghívtak.
0: És főszerkesztőn bólogat és mosolyog.
2: Tehát, hogy mi ötvözni akartunk különböző műfajokat, egyikünk se volt jazzista, és sose akart az lenni, de nagyon szerettünk volna mindent megtanulni a hangszerünkön, és ezen a mai napig rajta vagyunk. És a tanáraink ebbe partnerek voltak, és támogattak, és sőt, ott voltak az első szány próbálgatásainknál. Sose felejtem, hogy Babos Gyuszi bácsi eljött az első rézmáros koncertre, ahol 12-en voltak, plusz még ő. És tényleg annyira komolyan vették, és annyira látták bennünk az a tenni akarást, meg tényleg úgy gondolták, hogy valami egyedi születik, hogy nyilván ez csak arra sarkalt minket, hogy folytassuk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy tőlük tanulhattunk még, és szerintem nagyon sokat köszönhetünk mindnyájan, hogy végül is sikerült egy olyan ösvényre lépni, ami a sajátunk, és senkit nem nagyon akartunk sosem követni se, másolni se, és most mondjuk, hogy ez most jó vagy rossz, azt mindenki dönts el maga, de úgyhogy én innen indultam.
0: Te jössz, néztem. Bármilyen meglepő.
3: Én beleszülettem egy olyan családba, ahol már a nagymamám is színészettel foglalkozott, és amikor beleszülettem...
0: Ki volt a nagymamád?
3: Ez egy Videóton színpados, én fehérvári vagyok, és a Videóton gyár csinált, vagy így konkrétan így adott pénzt, és akkor még voltak ilyenek, hogy adott pénzt, hogy a dolgozó konkrétan színészkedjenek, és ez a színpad, ez most már 65 éves. És anyukám ott rendező volt, és most is az, és én oda születtem, és gyakorlatilag ilyen nem tudom, nagyon-nagyon kiskorom óta a színpadon vagyok, csak én aztán rájöttem, hogy nem szeretnék ezzel úgy foglalkozni, hogy prózai módon állok hozzá a színpadhoz, úgyhogy elkezdtem...
0: Hova tanultál, és zenésztem.
3: Elvittek egy suliba, igen, Kodály módszeres suliba, nagyon sok kórus, és fellépés, és utazás, és mit tudom én. Aztán rájött, én is végignyomtam a klasszikus zenei nevelés, zongoráztam 6 évig, aztán egyszer csak elmentem egy vagy Berki Tamás koncert volt, vagy pedig Mohai Tomiék voltak Faxnival, már nem tudom. És a Mohai Győző dobolt, és ránéztem, és mondtam anyának, hogy hát én nem szeretnék most már zongorázni, inkább dobolni szeretnék. És aztán beirattak hozzá, és akkor innentől nekem elkezdődött egy olyan turném az itthoni dobosokkal, aki nem azért, mert senkinél sem mindenki bevált, csak annyira szerettem volna mindenkihez elmenni, és akkor voltam a Mohai Győzőnél, a Delov Jávornál, a Berdis Tominál, a Jeszenszky Gyurinál, a Szendőfi Petinél, tovább, és így nagyon sok embernél tanulhattam, és aztán egyszer csak a Kodolányin kötöttem ki, ahol a Szendőfi Peti volt a dobtanár, és Baló Pisti, és nekem a Baló Pisti volt az, aki itt a fiúknak, aki kiemelik, és nekem a Pisti volt olyan, hogy így, ja, hogy ezt így is lehet csinálni, hogy totál így már kiforgatom az egészet, amit eddig tanultam, és így teljesen szabadjára engedem a dolgokat. Hogy annyira ilyen ős ember a Pisti, tudom, hogy ezzel nem fog megsértődni, de egyszerűen annyira intuitív, és annyira, nem tudom, ezt tudom mondani, hogy ős ember, hogy az ő hozta ki bőlem azt, hogy ja, hát akkor ezt így is lehet. És aztán azóta csinálgatom, és megyek tovább.
0: Amikor én pici lány voltam, akkor én azt gondoltam, hogy a zenekarosdi az úgy történik, hogy akkor összeáll nem tudom hány ember, csinál egy zenekart, és akkor ők lesznek a Beatles, vagy az ABBA, meg még sorolhatnám, és akkor vannak ezek a zenekarok, és egy zenekarban játszanak, és aztán nem, eszembe nem jutott volna ilyen, hogy van olyan, hogy session zenész. Miközben ez tök logikus, de hát mégiscsak ilyen fura volt számomra. Hogy ezt az ember választja ezt az utat, vagy így alakul, vagy ti kifejezetten ebben érzitek jól magatokat, hogy többféle formációban megfordultok, és többféle zenét játszatok, vagy vágynátok arra, hogy mondjuk azt mondtasd, hogy a Beatles tagja vagyok?
2: Én vágytam rá, mivel hogy ugye zenész családból jövök, számomra összekötődött nyilván a zenész lét, meg a megélhetés is. Ugyanakkor iszonyatosan foglalkoztatott az is, és szerettem volna tényleg azt, hogy több műfajba kipróbálni magam is megfelelni több műfajnak. És a klasszikus tanulmányaimnak köszönhetően, hála Istennek, meg nagyon sok zenét hallgattam, nyilván egész fiatalon nagyon jó zenei memóriám alakult ki, és tudtam kapcsolódni sok mindenhez. De ugyanakkor fontosnak tartottam azt is, hogy az embernek legyen egy saját gyermeke. És mikor Kőbányára kerültem, ott nagyon felgyorsultak a dolgok, és azt hiszem másodikusok voltunk, amikor bekerültünk végül is a budapesti, vagy a magyar session szcénába, már akkor a Gangsta Zoli és a Kártel tagjai, és a session zenésre lettünk a Cséri Zolival együtt, akivel mi alapítottuk a Special Providence, tehát 22 évesen alapvetően volt egy session zenész oldalunk, és aztán volt már a Special Providence, amivel elkezdtünk dolgozni. És nekem ez az egész életemet végigkíséri, és ez a mai napig így van, hogy nekem ez mindig nagyon fontos volt. Sőt, aztán fontos lett az, hogy félig külföldön, félig itthon ez a dolog ugyanúgy álljon a lábán. Tehát mindig kitűztem magamnak ilyen célokat, és ezek irányába mentem, és az élet mindig valahogy úgy hozta, meg nyilván nagyon sok munkával és kitartással, de mindig úgy hozta az élet, hogy mindig adta a következő és következő kihívásokat, meg feladatokat. Úgyhogy nekem számomra nagyon fontos mind a két láb. Egyik se lenne meg a másik nélkül számomra. Tehát, hogy én nagyon szeretek, úgy, mint egy színész, egyszer drámát játszik, egyszer vígjátékot játszik. Tegnap itt játszottam a Műpában Cseh Tamás estet, Rutka Robiek, az előtti héten a Dessel játszottunk trappet, hip-hopot, és ma meg Special Providence próba lesz, mert turnénk van. Tehát hogy ez így annyira frissen tartja az embert, hogy és engem legalábbis, és a hasonszőrű, a társaimat, akikkel együtt zenélek, annyira frissen tart, mert erre annyit kell készülni, és annyira képbe kell lenni mindennel, és annyit kell foglalkozni a hangszerrel, hogy ez tök jó, és tök motiváló, és tök szuper, és szerintem ez a kiégés elleni egyik gyógyír, vagy van ilyen? Vagy?
0: Abszolút, értem.
2: Vagy ellenszer.
0: Nem, értem, abszolút értem, amiről beszélsz, én magam is hasonlóképpen élem az életemet, úgyhogy abszolút tudok vele azonosulni. Itt bőszem bologattál egyébként, hogy...
1: Igen, én az Ádinak a véleményével nagyon egyet tudok érteni, ugyanis magában ebben a session dologban nekem is az a, úgymond az inspiratív, vagy az izgalmas dolog, hogy folyamatosan megismerek új embereket, folyamatosan adódnak olyan alkalmak, olyan pillanatok, hogy egy-egy kedvenc előadómmal mondjuk együttműködjek, vagy egy-egy kedvenc hangszeres zenészemmel összesodor az élet, és ezek szerintem szakmailag tök nagy dolgok, vagy tök nagy pillanatok így, hogyha ezekre így visszagondolok, de mellette meg nekem személy szerint hiányzik jelenleg az, hogy valami önálló dolgot csinálok, és ezen fogok most dolgozni. De természetesen az, hogy tagja vagyok fixen jelenleg egy zenekarnak, ez a másik oldala ebben a dolgban, amit az Edi is mondott, hogy két lábon kell állni, úgymond Igen, szerintem ez a harmadik lába nálam, hogy, hogy tagja vagyok egy fix dolognak, közben vannak session dolgok, és akkor kicsit így növekszik a harmadik lába a projektnek, hogy, hogy egy önálló formációt szeretnék.
0: Meg egy picit az is benne van, nem ennek a létnek, hogy, hogy ez egy jó érzés, nem, hogy egyszer csak csöng a telefonod, és akkor azt mondják, hogy téged szeretnénk. És ez olyan, abban van valami olyan szívet melengető, hogy, mert akkor azt gondolod te, hogy akkor én alkalmas vagyok erre a feladatra, és ezt nem csak én gondolom így, hanem azok is, akik most engem éppen fölhívtak. Ne jazzálj, esély, bőveben fejtsd ki.
3: Így van. De azt akartam hozzátenni, hogy máshogy szerintem nem is tudod megcsinálni ezt az egészet, mert nincs rá, bár tök jó lenne egy zenekarba játszani, de nem lehet szerintem egy zenekarba játszani jelenleg.
0: Nem. Lehet, ha a Maroon 5-ban dolgozz.
3: Hát nagyjából így.
0: De értem, amit mondasz.
3: Igen. De amúgy én sose bírtam ezt. Tehát, hogy én sem bírtam. Tehát, hogy nem. Sőt, azt is meg tudom mondni, hogyha lemegy van egy műsor, és ezt eljátszuk egyszer, aztán még egyszer, és már a harmadik nem úgy vagyok, hogy fú, te most mit csinálják ezt a félt, ha még egyszer úgy megcsinálom, hogy először kétszer, akkor saját magamat fogom felpapozni. Szóval muszáj folyamatosan valami újat csinálni, nekem is, még a zenekaron belül is, és aztán még az, hogy van egy fix zenekar, és mellette meg munkák vannak, az meg ugyanez, de hogy kell frissíteni folyamatosan, és épp ez valószínűleg onnan eredeztethető, hogy jazz és improvizáció, hogy nem lehet, nem tudok fixen ugyanazt eldobolni, nem tudnék egy műsor, egy zenekarba hátul 2/4-et dobolni végig.
0: Egy jó 2/4.
3: Jó, az nagyon jó, az... igen, csak...
0: Anyagilag is meg tudnám mondani az életedet, csak mondom. A bididet te doboltad volna föl annak ide, akkor lehet, hogy érted, most nem itt ülnél. Na jó, viszont jöjjön az első bejátszó. A koncert 2022. december 1-én volt itt a Műpában, a Kaltenecker Markó, előadott mű az Unexpected, szerző Kaltenecker Zsolt és Markó Ádám, ebbe egy picit hallgassunk bele.

0: Milyen emlékeket őrzöl egyébként Ádám erről a koncertről? Mert itt az előbb azt mondtad, így mikrofonon kívül, hogy te nem fogsz belehallgatni. Jó, csak vicceltél, tudom, de mégis. Milyen emlékek jönnek föl benned ezzel kapcsolatban?
1: Ez egy nagyon komoly koncert volt, nagyon készültünk rá, és a Műpába játszani mindig ilyen különös teherrel bír, vagy, de ilyen jó értelemben, mert nyilván van itt egy ilyen ünnepélyes és egy ilyen intézményes hangulat ennek, ugye itt játszani, ami egy ilyen extra nyomást ad, de közben meg nyilván imádja az ember, de ezen sikerült felülkerekedni, mivel már sokszor játszottunk itt, és most ez a koncert tévéfelvétel ellenére is, meg minden ellenére nagyon elégedettek voltunk vele a Zsoltal, de nagyon izgultunk.
0: Egyébként miben más, most szándékosan rád nézek, Fészek, a Azaria kapcsán, hogy te hogy élted meg annyi ember előtt játszani, vagy amikor még egy kis klubban játszol, mi a különbség benned? Értelmszerűen azt tudom, az a különbség, hogy ott talán 10 000 ember áll, itt pedig csak lehet, hogy 100, de hogy zenészként neked ez mit jelent?
2: Én alapvetően mindig izgulok, tehát hogy ez független attól, hogy mekkora helyszín, meg mekkora közönség van, viszont szerintem egy koncertnek a sikere, úgymond, vagy zenészként, hogy mit értékelünk, sikeres koncertnek az legkevésbé azon múlik, hogy mekkora az esemény, vagy hogy hány fő van a közönségben, hanem leginkább szerintem az ad egy plusz töltést, vagy egy plusz izgalmat, hogy mik úgymond így a zenei történések a zenekaron belül, vagy hogy milyen reakciók vannak egy-egy koncerten.
0: Egyébként egy ilyen nagyon nagy koncerten össze tud úgy kapaszkodni a zenekar, mint egy kis klubban, vagy...
2: Abszolút, igen.
0: Ez független a színpad...
2: Értelemszerűen egy... Tegyük, tehát, hogy most konkrétizálva az Azaria produkcióra, ez egy nagyon fixen bepróbált műsor volt, amit a Dani is mondott, hogy ő például ezt a programzenét ő kevésbé szeretné játszani, vagy kevésbé érzi magáével. Én egyébként ezt ugyanúgy magaménak érzem, meg szerintem ez egy király dolog, hogyha nem tudom, mi dolgoztunk 2-3 hónapot akár azon a műsoron, és igazából az is ki volt találva, hogy melyik pergőt és melyik lámpa gyúlik föl. Szerintem ez maga egy...
0: Ez ott a show része hozzá van téve. Része,
2: az nekem mindig egy izgi dolog volt, és az, hogy az még izgalmasabb szerintem, mikor ilyen kötött zenén belül ugyanúgy meg tudjuk találni azokat a réseket, vagy azokat a helyeket, ahova beférnek éppen az újdonságok, vagy azok a dolgok, amik éppen ott a pillanatban születnek meg.
3: Na ez az.
0: erre vártunk, hogy fölébredj, de tessék.
3: De nem, erre gondoltam, hogy ezek, hogy így, amit elmondtál, még a pergő automatizálást, a fényjel, azt is élem. Csak hogy a közülöttel lévő részek, akkor van az, hogy itt ez más volt.
2: Igen, de ugyanúgy mondjuk a szóló részek ugye improvizatívak nagy részt, tehát hogy megvan ugyanez a jellege szerintem.
3: Ja.
2: Egy kötött műsornak is. Igen, az, hogy mi a különbség mondjuk egy nagy, vagy egy kis helyszínes, vagy egy kis létszámú koncertben, nekem én nem nagyon teszek különbséget. Nekem most pont úgy jött ki májusban, hogy játszottunk az egyik hétvégén 3 Puskás Arénát, utána a következő héten meg a BEC-ben volt diplomakoncertem. És hogy mind a kettőnél rettegtem az elején, csak az egyiknél azért, mert láttam, hogy mekkora az a színpad, meg mekkora az a kifutó, meg mekkora az a teltház elsőre. Nagy Mákonban ugye egyébként ez kb. 1 vagy 2 szám után változik, vagy akkor átmegy egy másfajta jelenlétbe, és a BEC-ben meg ugyanez volt, hogy lenéztem, és ott vannak azok a általam nagyon nagyra tartott szakmai tekintélyel bíró zenészek, akik meg hallgatják, hogy éppen most ott...
0: És hogy sikerült?
2: Visszahallgattam, én hallom benne, amik a hiányosságok, vagy amit majd fejleszteni kell, meg csiszolni, de összességében szerintem jól sikerült. Olyan számokat játszottunk, amiket én szeretek, meg olyan zenét játszottunk, amiket én szeretek, meg olyan emberekkel játszottam, akiket én szeretek, úgyhogy ez...
0: Manapság egy ilyen diplomaosztó koncerten mik az arányok, hogy mondjuk mi a klasszikus régi standard, mi a mit tudom én, ami most nektek nagyon nagy kedvencetek, és mondjuk a saját magatok által írt darab, mi az arány?
3: Fú, hát szerintem ilyenkor fele-fele szokták legalább kérni, és örülnek annak általában, hogyha van valami saját. Sőt, szerintem annak örül, vagy én most már annak örülnék, hogyha valakit azt hallanám, hogy nem újra és újra, hogy tudom én mit most, bármilyen standardet. Ja. De az is tök jó, csak hogy így megnézzük, hogy akkor az hogy megy, de hát ezt úgy is tudják azok, akik tanítottak, hogy megy. Szóval az az érdekes szerintem, amikor valaki sajátot visz mindenképpen. És szerintem legalább már fele-fele arányba szokott ez menni. Amúgy most már tökösebbek az emberek szerintem, mint régen. Amit a fiatalok, vagy én azt látom, nálam fiatalabbak, hogy nekem ennyi izém lett volna önbizalmam, akkor az jobban ment volna. Nekem kevesebb volt akkor, meg most is akár.
0: Egyébként ti mindannyian foglalkoztok saját zeneszerzéssel?
3: Igen.
0: Igen.
1: Nem. Én nem foglalkozom zeneszerzéssel.
0: Sosem nem is merült föl benned ez?
1: Nem, hát hangszereléseket inkább, de én ezeket rábízom azokra, akik ehhez értenek, meg fantasztikus társaim voltak ebben mindig is. Én inkább a menedzsment és a háttér és az operatív dolgokban voltam mindig erős. Én is menedzseltem a zenekart az elejétől kezdve, és aztán amikor ugye senki nem akarta nyilván elvállalni, mert hogy instrumentális és eladhatatlan és stb. És aztán amikor elkezdtünk már Európa szerte turnézni, meg jártuk a világot, és elindult a dolog, akkor nyilvánvalóan már átvette volna bármilyen menedzser, de akkor megmondtam, hogy már...
0: Hát akkor szia, igen.
1: Köszi, nem kell, mert már most már teljesen felesleges. Úgyhogy én ebben értem ki, ebben élem ki a kreativitásom, meg nyilvánvalóan a saját részeim megírásából, de volt, hogy riffeket írtam dalokba, mármint ritmizálását, most nem mondtam meg, hogy most egy C-fél szűket fogjon le a gitáros, de hogy így, igen.
0: Egyébként valóban nehezebb eladni egy produkciót, hogyha nincs egy énekes lány, vagy egy énekes fiú.
1: Valóban.
0: Ez miért, tudom egyébként, ez ilyen álnaív kérdés volt, de miért van ez így? Erre is tudom a választ, de azért kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Hát valamit gondolsz, tessék.
3: Nyugodtan.
1: Te előbb gondoltál.
0: Igen. Látom. Nem mondja biztos, te, mert neked mélyebb a hangod.
3: Nem tudom, szerintem csak jobb, én azt gondolom, hogy jobban tudnak kapcsolódni, meg jobban érzik, hogy akkor ott egy ember, rá kell figyelni, hogy énekel, és akkor jön a szájából a szöveg, meg ezt értem.
1: Pontosan.
3: De az, hogy ott az mit csinál, nem értem. Valahogy ezt tudom.
1: A szöveghez való kapcsolódás, igen. A személyhez való kapcsolódás.
0: Énekelni mindenki tud, ezt is érzik az emberek. Hát jó, hát nyilván nem, de hogy ők úgy gondolják, hogy hát azt én is tudok, hát én is tudok énekelni, igen. És valahogy könnyebb kapcsolódni.
1: Alapvetően abszolút egyetértek ezzel. Nekem mindig, vagy nekünk, amikor elkezdtük, mindig azok a zenekarok voltak az ikonok, a Tribal Tech, vagy bármilyen olyan fusion formáció, ahol a Vinnie Colaiuta, vagy Dennis Chambers, azok a fusion formációk, a klasszikus fusion formációk, a elképesztő zenészek és kvalitású muzsikusok, csináltak zenét, tehát nem önkielégítés zajlik egy 90 perces lemezen keresztül, hanem muzsikálás és alázattal, de ugyanakkor, amikor szólózásra kerül a sor, akkor nyilván ami a csövön kifér. Nekünk ezek voltak akkoriban az ikonjaink, és úgy gondoltuk, hogy ezt mi saját magunkra formálva, a jazz-t, a metállal, elektronikus stílusokkal ötvözve mi ezt, ilyesmit szeretnénk csinálni, és aztán csináltuk is.
3: Egy dolog csak eszembe jutott, hogy ez az énekes, és hogy figyelik az emberek, és tudnak kapcsolódni azzal kapcsolatosan, és az előző, hogy ez a bejátszás, ami a műpával készült, és hogy a műpában miért más játszani. És szerintem ez azért van, mert itt az embereknek kikapcsolják a telefonját, leültetik őket egy székbe, lekapcsolják a villanyt, és azt nézik, hogy mi történik ott, és hogy attól függetlenül, hogy ez most énekes vagy instrumentális, figyelnek nagyon. És ezt a figyelmet nem biztos, hogy megkapod akár a BEC-ben is, vagy az Opusban, vagy a Kistarcsai Kolbásztöltő Fesztiválon, hanem, mert itt viszont megkapod, és ha énekes, ha instrumentális, azt érzed, hogy így mindenki figyel, és el is várják tőled, hogy ez megtörténjen, ez az extra dolog, és te is így felsponolom meg, hogy ez magad, hogy ez jól sikerüljön, és szerintem ezért is más, és csak ezt el akartam mondani, hogy ez Én például a Jazz Ahead-en tavaly, amikor játszottunk a Gyémánt Bálintékkal, akkor éreztem azt, hogy na most tényleg figyelnek. Nagyon hosszú ideig játszottam, sok koncert volt, és az volt egy, nem tudom, ez áprilisban volt, és 4 hónap eltett mondjuk a... Ez nem is tavaly volt, hanem most. 4 hónap eltett, és akkor éreztem azt, hogy hogy kimegyünk, tapsolnak, leülünk, csönd van, és megy a koncert, és mindenki figyel.
0: Hát ez hihetetlen. Mert ideig eljön jegyet, az nagyjából tudja, hogy mire jön, és az még úgy szereti is a műfajt.
3: Igen, de itt extra figyelem szerintem abszolút. A műfában, hogy ilyen nagyon...
0: Abszolút.
3: Színház, tényleg rácsukják az ajtót, és akkor tessék.
0: Ki nem engednek, kéne, ezt most végig kell hallgatnod. Na hát nekünk a következőt kell végig hallgatnunk, mert van még egy jogi hál. Azért ülj a jog itt a mellettem ülő Dani, mert hogy a zenei bejátszó hozzá köthető, hivatalosan is elmondom, hogy csak Dani Zlagdát, Szabó Dániel Ferenc. A koncert 2024. február 16-án Gyémánt Bálint, Vortex of Silence, az előadott műcíme White Lies, előadja Gyémánt Bálint, Bartók Vince és Szabó Dániel Ferenc.

Erről egy nagyon édes történet jutott eszembe, erről a jajogásodról, hogy jaj. Ez a nem tudok semmit, ne hallgassátok meg. A 90-es években történt, hogy a Makovics Dénes fantasztikus zenész kollégánk odajött a tanszakhoz, és a Vajdovics Árpé, aki éppen akkor volt tanszakos basszusgitáros, kérdezte, hogy mit tudsz játszani? Nem, én nem tudok semmit, Dénes, nem, vedd a között bankszert játszani.

0: valami, nem szeretném, és hát kénytelen volt, kezébe vettem, hogy tényleg nem tud semmit.
1: Szalottam. A Pegéről tudok egy olyan szalit, hogy elesett a lépcsőn, hátra nézett a lépcsőre, és azt mondta, nem tudsz te semmit. A lépcsőre.
0: Hát ez ilyen igazi jazzista dumák egyébként, tényleg. Mi az a műfaj, amivel még soha életetekben nem találkoztatok, de valahogy mégis vágynátok rá, hogy egy olyan típusú produkcióban részt vegyetek?
1: Olyan műfaj, amivel még soha nem találkoztunk?
0: Úgy értem, zenészként, hallgatóként, hanem kifejezetten nem ültél még, mit tudom én, népzenei koncerten még nem játszottam. Most csak mondtam valamit.
1: Hát amúgy én...
2: De nem vágyom. Viccen kívül, bocsánat. Én rockzenekarban játszottam, viszont én rockzenekarban dobolnék. Ez egy ilyen nagyon régi vágyom, hogy
0: még értem.
2: De kizárólag 100 fő alatti vidéki csárdákban van, igen.
0: Ilyen típusú?
2: Igen. Tehát, hogy
0: 100 fő alatti vidéki csárda.
2: Igen, ilyen nagyon sarkas.
3: De kapura.
1: Kapura.
0: Hát akkor szeretném felhívni a figyelmét a hallgatóknak, hogyha esetleg
3: valaki... Fészek rockben, most alakult
0: igen,
3: meg.
0: Hogy Fészeknek tudna egy ilyen fészekklubot létrehozni, akkor tegye meg, és engem befogadsz egy dal erre?
2: Természetesen.
0: Köszönöm szépen.
2: Feldolgozások.
0: Csodálatos. Hát akkor alakul a zenekar, egy dobének már van, vagy gitárének van. Tehát, hogy na, akkor menjünk tovább. Tessék, mire vágysz?
3: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én most nekem mindenre meg van, amire vágyok, mármint zeneileg, és rengeteg a feladat. Játszom jazz-t a Kaltenecker Zsolttal, duóba, ami modern jazz, de végül is jazz, és játszom a legfelkapottabb előadókkal, fiatalokkal, játszom Rutka Robival, színészekkel, ami megint egy másik feladat, és egy másik nagyon nemes szerep, és itt van a Special Providence-nek most lesz a 20. jubilómia, amit három koncerttel fogunk most megünnepelni majd novemberben, és ott meg végigmegyünk az egész diszkográfián, és úgyhogy inkább elmélyíteném a dolgokat még jobban, meg ha már vágyok valamikor, akkor inkább elektronikusabb irányzatokra, amit tervezek majd így behozni, mert az nagyon leköt, nagyon meditatív dolognak gondolom, így dobosként. Ilyen szenzori percussion-ös dolgok, ami még nekem nem volt. Mondjuk erre mindenképpen vágyom. De amellett meg nyilván ezeket elmélyíteni, ez is egy szép feladat.
0: Megint a végére maradtál, amúgy de nem úszom meg, tessék.
1: Nekem is minden tök jó, de hogyha ez ilyen kérdés volt, hogy ilyen viccből mire vágyok, amúgy én tényleg végig brácsáznék egy népzenei koncertet. Mert az olyan szerep, hogy nagyon durva szerintem. Én mindig azt hallgatom ott, hogy Jézusom. De meg például az is eszembe jutott, hogy indiai zenét játszani, hogyha én ezt annyira tudnám, hogy így ennyire tudjak figyelni, követni, számolni egyszerre, és úgy tablázni, te meg, de hát ez a kettő így eszembe jutott, csak így, most így vízből, de amúgy tök jó lenne.
0: A 90-es években itt volt a Ravi Shankar, és kint voltunk a koncerten, és őszintén mondom nektek, hogy ültem a gyermekem apukájával, aki szintén zenész, bőgős basszusgitáros, és mondtam, hogy egymásra néztünk, és nem tudtuk, hogy ez még a hangolás, vagy elindult a koncert. De tényleg semmi, egyszerűen annyira különleges hangzás volt, amivel addig viszonylag ritkán találkoztunk, hogy így egymásra néztünk, és mondtuk, ez koncert, vagy még esetleg még történik előtte valami.
1: Én totál más, a Tóth Pistivel, aki a Fossilsba gitározik, vele voltunk pár alkalommal Szalai Petinél, csak hogy így magyarázza egyáltalán, hogy így mi van.
0: Jó, tehát akkor először kell egy csárda, a 100 fő alatt, és ott ez, szeretnél.
2: Ez félig vicceltem, igen.
0: Nem, ezt most nem komolyan.
2: De visszatérve.
0: Igen, és neked pedig akkor egy nép
2: zenei bandát. Nem mostom le magamról.
0: Szedünk össze, ahol brácsázhatsz.
1: Ja, van bármi
0: de a brácsázban van bármi előképzettséged egyébként?
1: Nincsen.
0: Nincs, így, értem.
1: Azért, de jó, ezért. Nem tudom.

0: Jó.
1: Amúgy pont a Műpában volt egy koncert, szerintem az Lajkó Félix volt, és Brasnyó Antal volt, és Csóri Sándor volt, a ketten voltak brácsások, és leszakadt a fejem. Mm. Akkor a time volt, hogy megőrülök. Tehát amúgy szerintem nagyon nagy dolog a brácsázás, de mondom, a tablázás is nagyon jó lenne.
0: Jó, hát egészen furcsa információkat szedtek el. Bocsánat, még beszéltem, amit még akartam.
2: Igen, tehát kicsit itt kimossam magam ebből a dolog. Nem, egyébként valamilyen akusztik jazz formációt, abba szívesen részt vennék. Még nekem is egyébként hasonló így a jelenlegi palettem, mint az Ádinak, hogy van pop projekt, van jazzese projekt, van rock, mindenféle. Viszont az, hogy alapvetően szerettem ezt a zenét gyakorolni, meg nyilván van mit fejleszteni, és hogy erre tök jó lenne egy olyan projekt, ahol ezt élesben tudnám gyakorolni.
0: Énként most eszembe tudott egy kérdés, és ez különösebben nem feltétlenül elnézéseteket is kérem, mert nem kifejezetten csak a fészekre vonatkoztatnám, hogyha valaki egy ekkora produkcióban muzsikál, mint te, ugye az Azaria, hogy annak az pláne egy ilyen pici országban, hogy az tud hátránya lenni, hogy egy puskás után nem tudtok bemenni egy kis terembe, ezért a koncertek száma drasztikusan csökken? Tehát, hogy ti közel sem tudtok mennyiségben annyit játszani, mint amennyit szeretnétek, pont azért, mert nem tudtok egy kisebb koncertelembe bemenni?
2: Hát ez jelen esetben erre a produkcióra igaz, de természetesen ez koncepcionális dolog. Tehát, hogy nálunk ebben a szezonban ez volt a koncepció, hogy fesztivál koncertek, illetve úgymond nagy koncertek, tehát, hogy természetesen ami a jelenlegi formája a produkciónak megvalósítható olyan helyszíneken játszottunk. De emellett hál' Isten vannak olyan projektek, amikkel megjátszom kisebb rendezvényeken, vagy kisebb fesztiválokon, vagy kisebb színpadokon. A kisebbet nem pejoratív értem képest, hanem mondjuk a Művészetek Fesztivál, amint számomra egy nagyon kedves koncerthelyszín, oda örülök, hogy van lehetőségem elmenni más projektekkel, mivel szeretem azt a fesztivált. Tehát, hogy erre értem.
0: Mi te nagyon sokféle stílusban játszotok. Mi az, ami elmondható azzal kapcsolatban, hogy mennyire más hozzáállást igényel, hogyha mondjuk rockzenét játszol, popzenét játszol, jazz játszol, hogy nyúlsz a hangszerhez, hogy mi az attitűd, ahogy leülsz, és tudod, hogy ma ilyen típusú zenét kell játszani. Van-e különbség?
3: Szerintem mindenképpen van különbség, és az arányérzék itt, ami nagyon fontos szerintem, és onnantól kezdve nyilván lehet ugyanabból az eszköztárból építkezni, meg gondolkodni, csak az arányérzék, tehát az, hogy mi fér bele, meg mi nem fér bele. És nyilvánvalóan egy session produkcióban, egy pop produkcióban a muzsika kiszolgálása, az adott műfaj kiszolgálása, hogy nem játszok be egy ötös csoportosításos szextolás filt egy popdalba, mert az énekes azt se fogja tudni, merre van a monitor láda.
0: Illetve ha tudja, akkor hozzád vágja.
3: Igen, valamint. Tehát, hogy ezeknek, de szerintem, hogyha valaki csinálja, és van gyakorlata maga, mint session zenész, és van arányérzéke, meg valami stilisztikai érzéke, és kellően érzékeny a zenére, akkor ez szerintem így magától jön, és nyilván kialakul idővel, 20 évesen még nyilván csomószor belefutottunk olyanba, hogy sose felejtem, egyszer Neotonba helyettesítettem, és valahol játszottunk, és le voltam nyűgözve egyébként, hogy így milyen energia van az Évában, meg az összes szüleimmel korabeli zenészekben, és akkor már a második buli volt, és akkor egy kicsit elkapattam valamelyik dalba magam ilyen félként, és így rám nézett a végvárjárám gitáros, csak így kicsit kevesebbet, jó?
0: És valószínűleg igaza volt egyébként.
3: És abszolút igaza volt, de hát ezek leckék, és ezeket aztán így on the fly menet közben tanulja meg az ember, de szóval de arányérzék.
0: És valószínűleg egyébként akkor azt gondoltad, hogy most mindenkit lenyűgöztem, hogy
3: nem, alapvetően nem az volt a cél, hogy lenyűgözzek bárkit, csak nyilván az ember próbálgatja, hogy mi fér bele, meg mi nem.
0: És sárkány. Ki jött az óvodai jel?
3: De az papírsárkány volt.
0: Ja. Jó, papírsárkány.
3: Tudod, az a rombusz alak, és egy ilyen nagyon rossz cérna alul.
1: Igen. Nekem vödör volt a jelem.
3: De nagy. Neked?
2: A jelem? Nekem falevél volt.
3: Gyerekek, akkor kapcsolódik ez a három.
0: És nem gondoltátok volna, hogy el kell mondjatok az óvodai jeleteket egy ilyen műsorban. Tessék, hát akkor a levél gazdája még.
2: Én egyet értek az Eldival, szerintem tökre jól elmondta ezzel kapcsolatban a dolgokat. Még annyi jutott eszembe, de az is szóba került ma, hogy ha egy előadó meghív egy hangszerest, vagy egy playert, ő már valamire számít, hogy ott mit fog kapni. Tehát, hogy általában egy bizonyos idő után mindenki hozza magával a saját hangzásvilágát, meg egyéniségét, meg szókincsét minden olyan produkcióba, ahova meghívják. Nekem nagy példaképpen például a Steve Lukather, vagy a Michael Landau, akik ugye a régi ilyen LA Session-be ilyen kiemelkedő formák voltak, nem tudom, egy nap feljátszottak 20 lemezt, meg ilyesmi, meg nyilván nagyon sok akkori hangszeres a Michael Blackertől, de hogy ott is szerintem az egy nagyon izgalmas dolog, hogy a Lukathernek a szandja, vagy a karaktere az megvan, mondjuk a Michael Jackson mögött is, vagy a Kenny Loggins, vagy a Toto, vagy akárhol, ahol éppen felkérték, és nyilván idomul maga a játékmód éppen az aktuális előadónak a karakteréhez. És szerintem ez egy tök izgalmas játék, hogy egy picit így beilleszkedni abba a zenei környezetbe, de közben ugyanúgy megtartani azokat az egyéni vonásokat minden hangszeresnek, amivel rendelkeznek.
1: Igen, mind a kettővel egyet értek. Én még azt tenném hozzá, hogy mindig szoktam mondani, mert magámban is szoktam tanítani, és két dobbal egymásra szembe, és így mindig jönnek hozzám az emberek, és totál máshogy szólnak a dobok. És azért, de tényleg mindegyik folyamatosan máshogy, és az azért van, mert folyamatosan hangolom őket. Szerintem nincs olyan, ezen a héten is 4 buli lesz, és 4 teljesen különböző lesz, és folyamatosan hangolnom kell föl, le, tompítom, nem tompítom, ez a cintányér, ez a izé, és hogy egyfolytában így ezzel is kell játszani. A másik meg az, ami szerintem még fontos, hogy például amikor ilyen intenzívebb, vagy ilyen fusionösebb, vagy rockosabb, vagy hogy mondjam, buli van, akkor nekem rendesen fel kell szívnom magam, mármint, hogy így vőzé, mint hogyha mennék edzésre, mert nekem pont a médium meg a lejjebb lévő dolgok azok kényelmesebbek, és amikor egy ilyen van, vagy mit tudom, egy szabadtéri buli is sokan lesznek, vagy mit tudom, vagy olyat helyettesítek, akkor ott nekem rendesen meg kell magamat így kicsit fel kell pumpálnom. Szóval így, rá kell készülni nagyon előre. Így, én ezt mondanám.
0: Végére maradt egy ilyen gyakori kérdés, ami a végére szokott maradni. Mik a jövőbeli terveitek? Megleptelek vele benneteken? Sose kérdezték.
1: Nekem gyorsan elkezdem, és akkor nem.
0: Tényleg,
1: nekem, vagy hát nekünk a Fossilzal lesz egy jövőre egy új albumunk, annak éppen zajlik a keverése, maszterelése, artwork, kiadás, stb. És valószínűleg azzal megyünk tovább, és csináljuk a következő albumot, és minél több bulit fogunk játszani, ebben reménykedünk, mert ez az év is tök jó volt, és most így erre fókuszálunk, mint a hányan kb. Akik ott vagyunk. Én le is zárom ezzel a...
0: Ádám.
3: Mint ugye előbb említettem, nekünk lesz ez a 20. jubileumi turnénk, és arra készülünk ezerrel, de ez csak ennek a jubileumnak szól, tehát ennek nincs. A Special Providence alapvetően inaktív állapotban van most már évek óta. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én ezt nem akartam lezárni, vagy így elengedni, de majd ha jön egy hogy megérik az érzés, és megérik a vállalás mindenkibe, akkor majd aktívabbak leszünk. Kaltanekker Zsoltra készítjük az új lemezünket, ami jövőre fog megjelenni, a következő EP-nk, és nagyon sűrű jövő év lesz, mivel a Dessel, mivel ugye Azaria most egy évre visszavonul, ugye ők együtt voltak párban, és én nála dobolok, és tehát szervesen összefüggött a két előadó, de most külön váltak az útjaik, úgyhogy elég sűrű nyarunk lesz és szezonunk, ami ugyancsak nagyon-nagyon várom, meg nagyon élvezem is, mert ott egy, alapvetően egy ki kell szolgálni, 2-4-es grúvos, véres dobolás, és fantasztikus csapat van, és nagyon-nagyon élvezem ezt a részét, mert ott ki tudom ezt a részét élni. És mellette pedig a Sonor, én nem régen szerződtem át a Sonor dobok endorzere lettem, és elég sok nemzetközi ilyen endorzeri kötelezettségem van, ami fantasztikus.
0: Erre egy picit beszélj már, csak azért, aki ezt nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent.
3: Az endorzerség?
0: Igen.
3: Hát egy márkának vagy a képviselője, ami a szponzorátja, ami azt jelenti, hogy nyilván oda-vissza támogatja egymást a két fél, és aki erre alkalmas, és aki érez magában vágyat arra, hogy kurzusokat, klinikeket tartson. Én ezt csinálom már 10 éve, és azt csinálhat. Óriási dolog, mert a Sonor az alapvetően, amit egy autógyártó, közül a Mercedesről beszélgetnénk, és ez iszonyatosan megtisztelő, hogy az ő soroikban így magyarként, nemzetközi színben képviseltem a brandet, és úgyhogy egy csomó dolog lesz velük is, meg már volt is, és ez mindig ugyancsak egy nagyon motiváló és nagyon inspiráló dolog. És elkezdtem 3 éve egy ilyen dobostábort, ahova olyan dobosokat hívok meg nemzetközi szcénából, akikkel én jó emberi kapcsolatban vagyok, ismerem őket emberileg, és minden évben 2 külföldi hát világsztár dobost elhívok, akik tudnak tanítani, és nem csak száj elvágni. És ez most már a 4. év lesz, hogy ezt csinálom, és mindig egy fantasztikus élmény, mert iszonyatos jó kommuna alakul ki, és ilyen 3 napig teljesen kikapcsoljuk a külvilágot, és csak ilyen nördülés és tanulás egymástól, és egy fantasztikus dolog. Úgyhogy azt csinálom, most ezt elkezdtem egy téli verzióban is, ami ritmus szekcióra vonatkozik, már basszus, gitáros dob. Úgyhogy mindig van valami, amit kizárok magamnak, meg amit az élet is hoz, és úgyhogy ilyenek, ezeknek az elmélyítése, továbbfejlesztése.
0: Tervek. Te is megkapod ezt a
2: köszönöm.
0: Nagyon meglepő kérdést.
2: Közben kitaláltam a zenekarom nevét, ami az lesz, hogy Session Providence.
3: Na, ez jó, igen.
2: Na tényleg,
0: na, alapvetően
2: a nyári koncertszezonnak a végén így élvezem azt, hogy megint sok időm van gyakorolni, meg olyan dolgokat fejleszteni így a hangszeres téren, amit már így egy ideje tervezgettem. Mellette szandokkal is foglalkozni, és mivel ez egy tök jó időszak lesz erre, hogy ezzel foglalkozzak, és leginkább így a zenész, vagy így a muzsikus énem volt előtérben így az évek során, és szeretném inkább a zeneszerzői, vagy a kreatívabb oldalamat is egy kicsit bemutatni, és szeretnék egy olyan projektet színpadra vinni, illetve lemezre felvenni, ami gitárközpontú, instrumentális jazz fusion zene, ami hozzám nagyon közel áll olyan hatásokkal, amiket az Erdély is említett, például a Tribal Tech-et, vagy a John Scofield-ot, vagy a Pat Metheny Groupot, ilyesmit, ami a jazznek egy olyan oldala, ami nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon hasonlónak gondolom az én zenei világomat, vagy a hangzásomat, és igazából ezt szeretném előtérbe hozni, ezzel szeretnék foglalkozni, és ebben szeretném magam kicsit így megtalálni.
0: És akkor tényleg egy utolsó kérdés a végére, hogyha három nevet mondhatnátok, akire azt lehet mondani, hogy a leginkább szíven ütött benneteket, zenészként, produkcióként, lemezként, bármi, akkor mi az a három dolog, amit esetleg így... Tudom, hogy nagyon nehezet kérdezek, de ami eszetekbe jut így elsőre. Dani?
1: Én kezdjük, nem akarok kezdeni.
0: Mindig a végére maradtál, azért gondoltam, hogy most kicsit kivételezek veled.
1: Hát most csak dobosok ütöttek
0: ezt. Hát akkor mondj három dobos, tessék.
1: Brian Blade.
0: Igen?
1: Mark Giuliana. Bill Stewart.
0: Értem.
3: Hát ez vállalhatatlan. Fú, nem tudom. Passz, én tényleg nem tudok erre válaszolni ilyen röviddől.
0: Akkor a kavalkád most egy a fejedben?
2: Hú, én nekem gitárosok jutottak eszembe értelmeszerűen. Én három ilyen grubba be tudom csomagolni, olyat lehet. Scofield, Metheny, Scott Henderson, Mike Stern, mondjuk az első csapat.
0: Én most?
2: Igen, akkor Tátrai Tibor és Póker Egon a második csoport, és Babos Gyula, Lesz volt, Illa Tornoszki Ferenc a harmadik csoport.
0: Jó ízlésed van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem.
3: Mi is köszönjük.
0: Nagyon élveztem a beszélgetést, és el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy annyira cuki fejed van. Olyan, mint egy ilyen igazi cuki, jól lakott, ti is nagyon cukik vagytok, ne nézzetek így rám. Csak annyira cuki arca van, de jól lakott napközis, és mindig így mosolyog a szeme, és tudod, a nagynéni...
1: Ez jó, ez nagyon jó, ezt jó hallani, mert most hában megkaptam, hogy régen olyan mosolygos voltál, bezzeg most.
2: Én is ezt kapom.
0: Nagyon! Neked is, tényleg?
1: Régen olyan jó kedved volt mindig. Most mi történt veled?
0: A Daninak most is nagyon jó kedve van, és ti is oltári cukik voltatok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm,
0: a hallgatók
1: pedig
0: a figyelmet. Szépen.
4: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
4: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
6: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazz klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
4: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
6: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
7: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
6: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Közreműködik Horváth Pluto József, Horváth Pluto Nándor, Balogh Zoltán, Balogh Roland és Bordás József, illetve Velsz Kristóf, Kapusi Viktor, Hegedűs Benedek, Csernovszky Márton és Gasner Márk.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Igazad jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: You want him to do you so much you could do anything.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertjét hallották. Közreműködött Horváth Pluto József, Horváth Pluto Nándor, Balogh Zoltán, Balogh Roland és Bordás József, illetve Welsz Kristóf, Kapusi Viktor, Hegedűs Benedek, Csernovszki Márton és Gasner Márk. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, valamint a debreceni Békástónál készültek 2006. január 20-án és 2016. augusztus 4-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. A Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható. Közreműködik Halper László, Szokolai Dongó Balázs, Kosztyú Zsolt és Hajas László, valamint Lakatos Ágnes, Kolman Gábor, Juhász Gábor, Márkus Tibor, Csuhaj Barna Tibor és Gerő Tamás.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Harper Hendrix World, Szokolai Dongo Balázs, Kosztyus Zsolt, Hajas László, Harper László.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében. A Halper Hendrix World koncertjét majd a Sinka Sándor emlékestet hallották. Közreműködött Halper László, Szokolai Dongó Balázs, Kosztyú Zsolt és Hajas László, valamint Lakatos Ágnes, Kolman Gábor, Juhász Gábor, Márkus Tibor, Csuhaj Barna Tibor és Gerőj Tamás. A felvételek az A38 hajón és a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek 2026. február 2-án és 2005. október 29-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Yo.
1: Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.